0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, Coca Tusi, MDMA,

0: Pannon.
1: Tengernyi zene.
2: Let's get this thing off.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Óra van. A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen, a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Lepd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
9: Kertben, erdőben, víz mellett, baráti társaságban, ütögetés közben és majáliskor is. Anna Rádió.

0: Reklám. Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk mindent megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla, Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0654-33-203-as telefonszámon. 0654-33-203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
4: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire
3: Pannon Rádió 91.5.

pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
13: Kertben, erdőben, víz mellett, baráti társaságban, sütögetés közben és majáliskor is. Panorádió.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Pannonrádió.
6: Az interneten

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: re is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
0: Bomax.
2: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
0: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
0: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vadkora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
0: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Már tegnap több ezren látogattak ki a Palicsi Majálisra, ahol holnap estig kirakodóvásár, sütödék és vidámpark várja az érdeklődőket. Az állatkert különböző gyermekprogramokkal is készült erre az időszakra. A nagy tömeg miatt két nagy parkolót is kialakítottak, valamint a Transjú közlekedési vállalat hatos járata is gyakrabban közlekedik Palics és Szabadka között. Sokan kinn a szabadban ünnepelnek, tőlük felelősségteljes magatartást kér a Szerbia Erdei Közvállalat, emlékeztetve arra, hogy a tűzgyújtás kizárólag az erre kijelölt és kiépített helyeken engedélyezett. Azt is közölték, hogy ezekben a napokban fokozzák az ellenőrzéseket. A május 1-i ünnepek második napján is sokan indulnak kirándulni vagy rövidebb utazásra, ezért a nap folyamán élénkebb forgalom várható a nagyobb közlekedési útvonalakon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet figyelmeztetése szerint elsősorban az üdülőhelyek, a hegyvidéki térségek és a turisztikai központok felé vezető utakon növekedhet meg a járműforgalom. A sofőröknek különösen az autópályák fizetőkapuinál, valamint a forgalmas főutakon kell lassabb haladásra és esetleges torlódásokra számítaniuk. A városokban ezzel szemben a szokásosnál kisebb a forgalom és nyugodtabb a közlekedés. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naumicsevó felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicsevó és Szabadka közötti óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, miközben a különböző modellek eltérő tapasztalatokat hoznak. A legnagyobb

0: A eddigi kísérletet Nagy-Britanniában végezték el 61 vállalat részvételével. A 6 hónapos tesztidőszak után a cégek döntő többsége 92%-a megtartotta az új munkarendet. A résztvevők jelentős része kevesebb stresszről és kisebb mértékű kiégésről számolt be, miközben több helyen a bevételek is emelkedtek. Belgiumban a munkavállalók kérhetik a 4 napos munkahét bevezetését, de a heti munkaórák száma nem csökken, azokat 4 nap alatt kell teljesíteni. Hollandiában ezzel szemben rövidebb, átlagosan 32 órás munkahetet alkalmaznak, ahol a munka és a magánélet egyensúlya kerül előtérbe. Franciaországban a 35 órás munkahét a meghatározó, és bizonyos esetekben lehetőség van 4 napos munkarendre is. Németországban is zajlottak hasonló kísérletek. A résztvevő vállalatok többsége a tesztidőszak után is fenntartotta a rendszert. A tapasztalatok szerint a teljesítmény nem romlott, miközben a dolgozók terhelése csökkent.
1: Időjárás.
0: A meteorológiai előrejelzés szerint változóan felhős időnk lesz, több helyen napsütéses időszakokkal, és az ország nagy részén száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul.
1: Reklám.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
7: Panorádió. A legjobb zenei válogatás a majálisi lazításhoz. Panorádió.

0: programajánló.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa. Yeah.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A szülőföld krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
0: Légy rádióaktív, ír nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió, a te hangod.

turn to dust all that I adore. Pannonrádió. A hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika mikrofonnál. Szerbiában dolgoznak a legtöbbet Európában, ezt mutatják a legfrissebb európai statisztikák. Az Eurostat adatai szerint a heti átlagos munkaidő 40,9 óra, ami 5,3 órával haladja meg az Európai Unió átlagát. Az eurózónában ennél is kevesebb, mindössze 35,1 óra a heti munkaidő. A régióban is kiemelkedően magas ez az érték. Bosznia-Hercegovinában 40,7, Észak-Macedóniában 39,4 órát dolgoznak hetente, míg Horvátországban és Szlovéniában 38 óra alatti a munkahét. Európában a legrövidebb munkaidőt Hollandiában mérik, ott átlagosan 30,7 órát dolgoznak. Szerbiában jelenleg 2.360.000 ember áll alkalmazásban. A bérek tekintetében is jelentős különbségek láthatók. Bár az átlagfizetés meghaladja a 116.000 dinárt, a mediánbér, vagyis az a szint, amelynél a dolgozók fele kevesebbet keres, mindössze 91.000 dinár. Ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió munkavállaló az átlag alatt keres. A közszféra és a magánszektor között is nagy a szakadék. A közszférában dolgozók átlagosan közel kétszer annyit visznek haza, mint a magánszektorban dolgozók. Évente több mint 840.000 ember hal meg olyan egészségügyi gondok miatt, amelyek a munkahelyi megterheléssel függnek össze. Például a hosszú munkaidő, a munkahelyi bizonytalanság és a munkahelyi zaklatás miatt, állítja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Az új tanulmányuk szerint a pszichoszociális kockázatok depressziót, kiégést és rákot okozhatnak a munkavállalók körében. A vállalatokat viszont az alkalmazottak alacsonyan megtartása, valamint a hiányzások sújtják. Európában csak nem minden harmadik munkavállaló számol be munkahelyi stresszről, depresszióról vagy szorongásról. Az európaiak megosztottak abban, hogy a technológia segítség vagy akadálya munkahelyen. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a szerbiai vasúti infrastruktúra vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naumicsevó felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicsevó és Szabadka közötti óránként 200 km-es sebességre ki.

0: épített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Eltérően fejlődnek a kalászosok Magyar-Kanizsa községben. Aránytalanul nőnek. Az árpa lassan kezdi kidobni a kalászát, míg a búz esetében félő, hogyha nem lesz csapadék, nem tud majd kalászt kinevelni. Ebben a térségben mindössze 5 mm eső esett áprilisban. Az árpánál valamivel jobb a helyzet, viszont a búza az esőhiány miatt stagnál, a repce pedig lassan elvirágzik. Amennyiben hamarosan nem lesz nagyobb mennyiségű eső, akkor leáll az őszi vetésű növények fejlődése, a magokat pedig nem tudják kinevelni, mondják a termelők.
1: Sport.
0: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevac Radnički otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisok ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a dél-szerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Stivic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A meccs este 7:30-kor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Várhatóan felhős idő lesz, több helyen napsütéses időszakokkal, és az ország nagy részén száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
1: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Hegyezd a füled,
5: mert nincs itt semmi látnivaló.
4: Hannon Rádió.
6: A te hangod.
4: A te hangod.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024-602-850. Agromax. 024-602-850.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Anyák napjára idén ajándékoz igazi feltöltődést. Ledd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
6: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Választ a prémiumot.
3: Bizalommal segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.

0: Hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
1: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
2: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
1: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
0: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
3: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
4: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái: óriási látogatottság a palicsi majálison. A szabadban majálisozók ma is jó időre számíthatnak. Megnövekedett forgalom várható a majális második napján is. Kerékpáros ütött el egy vonat Szabadkánál. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban, és holnap TSC FK Radnicki 1923 mérkőzés. Mondom a részleteket. Idén is tömegeket vonzotta a palicsi tó partja május 1-én. A palicsi majális több mint 4 évtizedes hagyományra tekint vissza, évről évre ezrek ünnepelnek együtt a tóparton. A kilátogatókat ezúttal is kézműves vásár, hatalmas vidámpark és rendőrségi bemutatók várták. Tegnap járt a helyszínen Balázs Zita.
2: Ha majális, akkor palics. Idén 41. alkalommal szervezték meg a palicsi majálist, ahol vidámparkkal, finom falatokkal és egyedi kézműves termékekkel várták a kilátogatókat. A legbátrabbak papagájokkal és kígyókkal is pózolhattak. A palicsi majális széles körben ismert rendezvény, amely számos látogatót vonz különböző helyekről. Sokan a kirakodóvásár és az állatkert miatt érkeztek. Bibe Gyöngyi Magyarországról jött családjával. Férjével együtt vajdasági gyökereik vannak, így az idei majális különösen nosztalgikus élményt jelent számukra.
3: Úgy volt, hogy az állatkertbe indulunk, de mivel nagyon messze álltunk meg, és végigjöttünk ezen az úton, egyszerűen nem is tudjuk, hogy odaérünk-e az állatkertbe, mert olyan fantasztikus az egész út odafelé, és meg kell állni minden 5 méteren.
4: Esetleg vásároltak már valamit, étel, ital?
3: Igen, hát inkább olyasmit vásároltunk, amit haza tudunk vinni, és ránézünk, és eszünkbe jut, hogy honnan is jönnek a gyökerek, és hogy valamikor azért nagyon jó volt itt nekünk.
2: A majális nem az igazi vidámpark nélkül. Idén is mintegy 10 000 négyzetméteren várta a szórakozni vágyókat Szerbia egyik legnagyobb vidámparkja, ahol mindenki megtalálhatta a kedvenc játékát. Vince Viktor testvérével egy hullámvasutat próbált ki.
5: Egy szellemkastélyt, amiben ilyen félelmetes dolgok voltak, meg hullámvasutas.
4: Nem féltél ezekre felülni?
5: Nem.
4: És mikor ott voltál, akkor ijesztő volt?
5: Nem, mert a testvéremmel ültem.
4: Akartok mást is kipróbálni, vagy csak ez volt a program?
5: Csak ez.
4: Most itt néztek még valamit, vagy mi lesz továbbá?
5: Majd legókat nézünk.
2: Azok, akik a nap folyamán esetleg megéheztek, percek alatt találtak valami harapnivalót. A legnépszerűbb a pieszkavica volt, amelynek darabja 500 dinárba került. Az édes szájúak sem maradtak azonban hoppon május 1-én. A vattacukor, a fagylalt és a fánk mellett mindenki egyik kedvence, a kürtös kalács is kapható volt palicson. Csólígy Péter, eladó.
6: Vannak a tradicionális a fahéj, a dió, magyaró, kakaó, de viszont ugye a néphez egy kicsit ugye illeszkedünk, akkor az mellett vannak ilyen mixek, ilyen kevertek, van kókusz, van plazmáva, és azt mint lehet nutellába, belemártuk először nutellába, és aztán a többi ízbe. De legfőbb ez a nutella plazma, ez a gyerekeknek az érdekes.
2: A szórakozás mellett a biztonság is fontos szerepet kapott. Az érdeklődők például speciális szemüvegeken keresztül tapasztalhatták meg, miként torzul az érzékelés alkoholos befolyásoltság alatt.

0: A gyerekek a lezárt parkolókban felsorakoztatott tűzoltóautókat is kipróbálhatták. A majális idején több utcát lezárnak, hogy mindenki zavartalanul élvezhesse a kellemes időjárást, a finom ételeket és a jó hangulatot. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
1: Ami a közlekedést illeti, három utca kerül lezárásra, az Olga Pennavén, a Splitti Fasor és a Hegedűs József utcák, de parkolásra van lehetőség a Prezident mögötti füves területen, illetve a Vértó partján. Nagy szeretettel várunk mindenkit, ugyanis a programok folytatódnak egészen vasárnapig. Jöjjenek, élvezik a palicsi majálist.
0: Idén is több mint 130 standon kínálják portékáikat az árusok. A délelőtti órákban már több mint 4000 ember tartózkodott a tó partján. A szervezők a kedvező időjárásnak köszönhetően ezúttal is hatalmas látogatottságra számítanak.
2: Sokan a Szabadban majálisoznak Szabadkán és környékén. Többen sátrat állítottak a környékbeli erdőkben, de a nagy többség jellemzően egynapos kikapcsolódást tervezett május első napjára. Csernai Panna riportja.
3: Természet, friss levegő, sátorállítás, rostélyos ételek, zene és jó hangulat. Ez az igazi majális. Az egykori Majdántó környékére sokan látogattak ki családjaikkal, barátaikkal, hogy együtt töltsék a május elsejét. A tavasz egyik legvártabb közösségi eseménye a majális. Elsejére sokan választják a természet közelségét a kikapcsolódáshoz. A gyerekek röplabdáztak, fociztak és önfelettel játszottak a szabadban. Milica Stanesic és Mila Alexic, Szabadka. Korán reggel érkeztünk, és nagyon szép itt. Már nem is tudom, hány éve járunk ide, de mindig gyönyörű. Nekem is nagyon tetszik. Együtt fedezzük fel az erdőt, és igen, már pár éve itt ünnepeljük a május elsejét. A közös sütés, a kirándulás és a jó társaság mind hozzájárul ahhoz, hogy akik a szabadban majálisoznak, azok egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból. A legtöbben nagyobb baráti társasággal kempingeztek. Mária Vujkovics Stanesic, Szabadka. Számomra a május elseje társaságot, barátokat, szórakozást jelent. Korai kelést, reggelt, gyerekeket, nevetést, kikapcsolódást. Nagyjából erről szól. És mit csinálnak itt? Mit csinálunk? Hát figyelünk a gyerekekre, rostélyozunk, együtt vagyunk és barátkozunk. Többek számára a majálisozás már hosszú évekre visszanyúló hagyomány. Vecó Kopilovics társasága már több mint 10 éve az egykori Majdántó környékén ünnepel majáliskor.
4: Társalgás, jól érezzük magunkat, kikapcsolódunk, ez a lényeg ez egésznek.
3: Kikkel érkezett?
4: Nejemmel, házaspárokkal, kollégákkal. Úgyhogy vagyunk itt 4-5-en, vagyis 4-5.
3: Sütnek, főznek, mondhatjuk?
4: Sütünk, nem főzünk. A főzés az otthon... Az asszonyokra van bízva, sütés ez nálunk. Hagyományos, hogy a férfiak sütnek.
3: A majálisi ünnepek idején a Szabadka környéki erdőkben sokan kempingezéssel töltik el az időt. Egyes társaságok már 30-án leverték sátraikat a jól megszokott helyeken, és több napig élvezik a természet közelségét. Mind a kelebiai, mind pedig a maghetesi erdőben lehetett látni kikapcsolódó csoportokat. A szokás újra divatba kezd jönni, hiszen a migránsválság idején ezeken a helyeken nem lehetett tartózkodni.
2: A május elsői ünnepek második napján is sokan indulnak kirándulni vagy rövidebb utazásra, ezért a nap folyamán élénke forgalom várható a nagyobb közlekedési útvonalakon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet figyelmeztetése szerint elsősorban az üdülőhelyek, a hegyvidéki térségek és a turisztikai központok felé vezető utakon növekedhet a járműforgalom. A sofőröknek különösen az autópályák fizetőkapuinál, valamint a forgalmas főutakon kell lassabb haladásra és esetleges torlódásokra számítaniuk. A városokban ezzel szemben a szokásosnál kisebb a forgalom és nyugodtabb a közlekedés. Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A radiodir.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést. A mentők ellátták, majd kórházba szállították. Egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A helyszínt a rendőrök és a mentőegységek ideiglenesen lezárták. A baleset helyszíne a radiodir.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít. Mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a szerbiai vasúti infrastruktúra vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a szabadkai állomás bejáratánál a Naumicsevó felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicsevó és Szabadka közötti, óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drángulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a Közel-Keleten zajló konfliktusok, köztük az iráni háború miatti üzemanyagdrágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkedtek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe, kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-érték arányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy- és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerinte az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormozi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, ahogy az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett. Nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
5: Sport.
2: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci Radnicki otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyai közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbélyek a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Szívics együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságon. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik. A pontos idő 12:14.
5: Időjárás.
2: Változóan felhős az idő, több helyen napsütéses időszakokkal, és az ország nagy részén száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul.
5: Reklám.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Szakástippek majálisra. A Panorádió mellett gyorsabban sül a hús. Panorádió.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a
4: 60 55 75 754.

0: 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadkai Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A Rádiódír.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést, a mentők ellátták, majd kórházba szállították, egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a Rádiódír.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítmányt a megengedettnél magasabb kadmium tartalma miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek, kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drágulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a Közel-Keleten zajló konfliktusok, köztük az Irán háború miatti üzemanyagdrágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES, jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkednek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe. Kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-értékarányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy- és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerint az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormuzi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalkozását.

0: foglal kötelezettségvállalásait, ahogyan az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett, nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
1: Időjárás.
0: A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kertben, erdőben, víz mellett, baráti társaságban, sütögetés közben, és majáliskor is. Anna Rádió.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Lebd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannonár TV.
4: Pannorádió. Neked szól. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. BAT, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Tegnap reggelre több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcsfák termése és a szőlő is Horgos határában. Az időjárási szélsőség nem egyenletesen jelentkezett. Van olyan terület, amelyen egyáltalán nem volt fagy, de olyan termelő is akad, akinek teljesen elfagyott a szőlőültetvénye. A szőlő esetében az ép és egészséges ültetvényen már megjelentek a kisfürt kezdeményezések, míg az elfagyott területeken a tűn nincs, zöld levél megszürkült és elszáradt. A gyümölcsfák esetében kisebb károk keletkeztek. A termelők elmondása szerint május 25-éig, Orbán napjáig még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösben. Szerbia május végéig teljesítheti a jogállamisággal kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, erről beszélt Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A társvezető közölte, a Velencei Bizottság ajánlásait, amelyek az igazságügyi törvénycsomagra vonatkoznak, teljes egészében beépítik a jogszabályokba. Hozzátette, a szükséges módosításokról még májusban tárgyal a parlament, és rövid határidőn belül döntés is születhet. Starović szerint a kormány már azelőtt elfogadta az irányvonalat, hogy a bizottság hivatalos szakvéleménye megérkezett volna, és jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik az ajánlások végrehajtásán. Közben hétfőtől társadalmi vita indul a választási törvények módosításáról is, amelyek az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala javaslataira épül. A cél, hogy ez a csomag is még a hónap végén a parlament elé kerüljön, és hamarosan elfogadják, tette hozzá. A bejelentés különösen annak fényében fontos, hogy az Európai Unió a napokban jogállamisági aggályokat fogalmazott meg Szerbiával szemben, és napirendre került a támogatások esetleges felfüggesztése is. Rekordokat döntött a szerbiai ingatlanpiac 2025-ben, összesen 8,1 milliárd eurós forgalommal a Köztársasági Geodéziai Intézet jelentése szerint. A legdrágább lakást 1,8 millió euróért adták el a Belgrád a Vízen városrészben, míg a legdrágább ház 3,8 millió euróba került a Savski Venac kerületben. A legmagasabb négyzetméter ár 15.298 euró volt ugyanitt. A garázsok ára is kiugró. A legdrágább parkolóhely 66.000 euróért kelt el. A piac legnagyobb részét a lakások adják 4,8 milliárd eurós értékkel, ami az összforgalom 60%-a. Miközben a lakáspiac nőtt, a mezőgazdasági földek piaca visszaesett, mind az eladások számában, mind az összértékben. Az átlagos lakásár 2025-ben 89.977 euró, míg a házak átlagára 38.530 euró volt. Egy hét múlva tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. Ennek kapcsán tett közébejegyzés közösségi oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök. Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a Sükösdi Súgó Tambura zenekart, jelentette be Magyar Péter, akit fél évvel ezelőtt leptek meg Sükösdi látogatása alkalmából egy mini koncerttel a főleg roma gyerekekből álló zenekar. Zenélés fognak a miniszterelnöki eskütétel, a himnusz, valamint a székely és az európai himnusz után lépnek fel. A sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a tiszás rendezvényeken gyakran felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt című dalt adják elő, írta a Tisza pártelnöke. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környéke jelenleg 22 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az

0: idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható. Vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Pannonár TV.
3: Reklám.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
9: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
9: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádió.

lakástippek majálisra. A Panorádió mellett gyorsabban sül a hús. Panorádió.

0: for you.
1: Reklám.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Programajánló.
7: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A Szülőföld Krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja a hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
6: Pörgesd fel a napod! Pannon Rádió. A hétköznapok ritmusa.

0: már senki sem bár.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Ledd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika.

0: Mint a kerékpáros túlélte az ütközést, a mentők ellátták, majd kórházba szállították, egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a radiodir.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítmányt a megengedettnél magasabb kadmium tartalma miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek, kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drágulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a Közel-Keleten zajló konfliktusok, köztük az Irán háború miatti üzemanyagdrágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES, jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkednek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe. Kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-értékarányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy- és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerint az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormuzi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, ahogyan az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett, nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
1: Időjárás.
0: A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
1: Műsorajánló.
2: Piac után. Ebéd előtt. Best of.

0: Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: programajánló.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.

kertben, erdőben, víz mellett, baráti társaságban, sütögetés közben, és majáliskor is. Anna Rádió.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Fagykárokat okozott több helyen Vajdaságban a május elsejei fagy. Kerékpárost ütött el a vonat Szabadkánál. Kábellopás lassította a forgalmat a gyorsvasúton. Nem volt jó a szerbiai málna, visszaküldték. Ismét 10 000-ek ünnepelnek a palicsi majálison. Szerbia szerte megteltek tegnap a turisztikai központok, nagyon sokan a szabadban töltötték a munkaünnepét, és holnap TSC FK Radnički ünnepelnek a palicsi majálison. Szerbia szerte megteltek tegnap a turisztikai

0: Fejus Ornella tudósít.
1: A héten több éjszakán is lehűlt az idő, és fagypont alá csökkent a hőmérséklet Vajdaságban. Sajnos Horgost sem kímélte, az időszakra kevésbé jellemző időjárás, volt, ahol mínusz 4 fokot mutatott hajnalban a hőmérő. Bálint Istvánnak szerencséje volt, az ő szőlőjét nem érte el a hideg.
2: Fagy nem volt, úgy látsuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, ha bár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
1: Bálint István szőlészetétől alig egy kilométerre sajnos már nagy kárt okozott a fagy. Szalmafrigyás ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kára. A töveken zöld levél nincs, minden van szürkülve és száradva.
3: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
4: Hát most nekem kövidinka fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott és kihajtott. Hát csak nem lesz akkora termés. Még lesz feleződve termés. De hát most nem tudunk ellene mit csinálni.
1: A szőlő és a krumpli mellett természetesen a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Az ezeken a területeken keletkezett fagykár is attól függ, hogy az adott gyümölcsös hol helyezkedik el. Bíró Nándor házánál lévő területen nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterre arrébb már igen.
5: Az úgynevezett sárga baratkán 8 éve ütettem, de egy termés nem sikerült le szedni. Hát mostan talán fönt, 2 méteren fölül ottan van egy valahány szem barack, ami hát az asszonyok nem adják ide úgyse pálinkának, úgyhogy annyi lesz, van itt 70 fa. Hát remélem, hogy valamennyit összeböngészünk. Az őszi barackok azok hála Istennek nagyon szépek, szilvák is nagyon sok. Termés van rajta.
1: A termelők szerint május 25-ig, Orbán napjáig sajnos még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösben.
0: Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A Rádió Dír.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezés álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést. A mentők ellátták, majd kórházba szállították. Egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a radiodir.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik. A környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naomi Csevó felüli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyors vasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyors vonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naomi Csevó és Szabadka közötti óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítványt a megengedettnél magasabb kadmium tartalom miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az Uniós Élelmiszerbiztonsági Riasztási Rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek. Kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április

0: 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Szerbia május végéig teljesítheti a jogállamisággal kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, erről beszélt Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A tárcavezető közölte, a Velencei Bizottság ajánlásait, amelyek az igazságügyi törvénycsomagra vonatkoznak, teljes egészében beépítik a jogszabályokba. Hozzátette, a szükséges módosításokról még májusban tárgyal a parlament, és rövid határidőn belül döntés is születhet. Starović szerint a kormány már azelőtt elfogadta az irányvonalat, hogy a bizottság hivatalos szakvéleménye megérkezett volna, és jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik az ajánlások végrehajtásán. Közben hétfőtől társadalmi vita indul a választási törvények módosításáról is, amelyek az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala javaslataira épül. A cél, hogy ez a csomag is még a hónap végén a parlament elé kerüljön, és hamarosan elfogadják, tette hozzá. A bejelentés különösen annak fényében fontos, hogy az Európai Unió a napokban jogállamisági aggályokat fogalmazott meg Szerbiával szemben, és napirendre került a támogatások esetleges felfüggesztése is. Ismét tízezrek ünnepeltek a palicsi majálison a munkaünnepén. A tegnapi adatok szerint 18 óráig 45 ezer ember kereste fel a közkedvelt rendezvényt. A látogatók száma pedig mára tovább emelkedett, hiszen ma is folyamatosan érkeztek az emberek. A sétány, a vidámpark és a palicsi állatkert is megtelt kikapcsolódni vágyókkal. Szabó Regina riportja.
1: A palicsi állatkert a majális idején is sokakat vonz, Vajdaság számos településéről érkeznek családok, hogy együtt töltsenek egy tartalmas napot. Bartus Szilvia.
2: Az unokákkal el szoktunk minden évben jönni, meg a nagyit el szoktuk hozni, úgyhogy elfáradunk egy kicsit, de nagyon jó. A gyerekeknek tetszik, úgyhogy minden évben el szoktunk jönni egyet, fordulunk, szétnézünk, tetszik az állatkert.
1: Bár a barna medve elbújt a nagy tömeg elől, a fóka nagyon élvezte a közönség figyelmét. A legnagyobb érdeklődést ezúttal is a fókaeltetés váltotta ki, amely kicsik és nagyok számára egyaránt emlékezetes élményt nyújtott. Mészáros Noémi és Juhász Leon Noákin.
3: Láttunk ugye fókákat.
4: Igen.
3: Nagyon szép tigriseket, leopárdot, meg fácánokat is, lámákat. Hát igazán sok szép állatot.
4: Volt medve, volt fehér oroszlán, és még volt egy papagáj, és volt krokodil.
1: És hogy tetszik nektek itt Palicson a majális?
3: Szerintem nagyon szép, ahogy így kidíszítették, meg így az hangulat, hogy így összetartják, meg így a gondoskodás az állatokról nagyon szép, nekem nagyon tetszik.
1: Most láttátok a fókát, ahogyan etetik?
3: Nagyon szép volt, igen, és hát be kell valljam, nagyon cuki a kis fóka. Ugye, Leo?
4: Igen.
1: Melyik állat volt a kedvenced?
4: A kígyó.
1: A háromnapos rendezvény alatt meghosszabbított nyitvatartással, látványetetésekkel, valamint gyermekeknek szóló rajz és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők. Mazák Ádám.
5: Nekem a legjobban itt a majmok tetszettek, és egy csomó állatot láttam. Volt egy pár, amit nem láttam, de nagyon akartam látni.
1: Elbújtak a meleg elől?
5: Lehet.
1: Melyik volt a kedvenced?
6: A makikon kívül.
5: A tava.
1: És miket láttál még, amik szépek?
5: A gyűrűs farkú majmok, volt a gepárd, amit még nagyon tetszett, és a leopárd.
1: Hatalmas volt a nyüzsgés május 1-én a Palicsi tópartján. 18 óráig több mint 45 ezeren látogattak ki, és úgy tűnik, a lendület ma sem tört meg, ma is tömegesen érkeztek az emberek. A vidámparkot május 2-án is betöltötte a nevetés, a sikítás és a zene. A kisebbeket körhinták és ugrálóvárak várják, míg az izgalomra vágyók a látványos adrenalin játékokat is kipróbálhatják, a kamikázét, a kalapácsot, a szivárványt vagy akár a hullámvasutat. Juhász Réka.
7: Először erre a hullámvasútra ültünk fel, most érkeztünk, úgyhogy most még így nagyon bennük van az adrenalin, nagyon jól éreztük magunkat, kicsit féltem közben, de ki fogok próbálni még más is, az biztos.
1: Miket?
7: Á, hát talán itt a körhintáz, ami magasan megy, meg ezek a himbálózó dolgok is nagyon izgalmasnak tűnnek, úgyhogy meglátjuk.
6: Szereted az adrenalint?
7: Igen, igen.
6: És milyen egyébként Palicson, tetszik?
7: Igen, nagyon, még soha nem voltam ebben a vidámparkban, úgyhogy most különösen tetszik, hogy ez így van kialakítva, úgyhogy élvezem nagyon jól.
1: A vidámparki attrakciók többsége 500 dinárért vehető igénybe, a legnépszerűbb Jeszkavica ára pedig 500 dinártól indul, sőt, ha nagyot szeretnénk, akkor 700 dinárt kell fizetnünk. Aki még nem látogatott ki Palicsra, az vasárnap még megteheti.
0: Szerbia szerte megtelték tegnap a turisztikai központok. Nagyon sokan a szabadban töltötték a munkaünnepét. Benépesült a Fruskagora, a Vrnjecska banya környékén is nagyon sokan a természet lágyolét választották a pihenésre. Ilyenkor a szerb főváros is felélénkül. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
8: Szerbiában országszerte a kirándulóhelyeken és turisztikai központokban hagyományos május 1-i összejöveteleket rendeztek a munka nemzetközi ünnepe alkalmából. Vrnjecska banya központja megtelt emberekkel, a családok közösen érkeztek a város központjába játszani és vásárolni, a majális hangulatát a trombitások zenéje fokozta. Ahogy minden évben, a munka ünnepe is a megszokott módon telik. Az emberek együtt vannak, jól érzik magukat, és családjukkal ünnepelnek. Május 1-e a munka hagyományos ünnepe. Manapság a hangsúly a kikapcsolódáson, a nyugalmon és a családi együttléten van. A belgrádiak majáliskor szívesen töltik idejüket a természetben. A fővároshoz tartozó erdős területen, Kossuth-nyakon sok fiatal gyűlt össze, többen már 30-án este felállították sátraikat. A város másik kedvelt kirándulóhelye az Adaciganlia volt, ahová szintén sokan érkeztek több napra sátrakkal. Az emberek grilleztek, kerékpároztak és piknikeztek. 29-én este jöttünk, már a harmadik napja vagyunk itt. Éjszaka hideg volt, de néhányan közülünk, akik már hozzászoktunk, eljöttünk, hogy helyet foglaljunk, mivel körülbelül 50-en vagyunk, és így, hogy mindenki elégedett legyen, jobb, ha időben biztosítjuk a helyünket. A hegyvidéki panorámák is megteltek majálisozó emberekkel. A Fruskagorán is izzott a parázs a rostélyok alatt, és álltak a sátrak május 1-én. Itt vagyunk, nagyon jól telik a május 1-e, kicsit grillezünk, jól érezzük magunkat, iszogatunk. Itt éjszakáztunk, tegnap este jöttünk, és így. Összességében minden nagyon szép, az időjárás is kedvez nekünk. Reméljük, hogy ez így is marad. A hosszú hétvégéken az adatok szerint jelentősen megnő a belföldi turizmus intenzitása. Nagyon sokan Vajdaságból is ellátogattak a dél-szerbiai hegyvidékekre. A tömeges szabadtéri majálisnak országszerte kedvezett az időjárás is. A hajnali hideg időt követően szinte mindenhol felmelegedés volt tapasztalható.
0: Egy hét múlva tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. Ennek kapcsán tett közzébejegyzés közösségi oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök. Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a Sükösdi Sugott Tambora zenekart, jelentette be Magyar Péter, akit fél évvel ezelőtt leptek meg Sükösdi látogatása alkalmából egy minikoncerttel a főleg roma gyerekekből álló zenekar. Zenélni is fognak. A miniszterelnöki eskütétel, a himnusz, valamint a székely és az európai himnusz után lépnek fel. A sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a tiszás rendezvényeken gyakran felcsendülő Tavaszi szél vizet áraz című dalt adják elő, írta a Tisza párt elnöke. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.
9: Sport.
0: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci Radnički otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs maradt hátra, Tomislav Szívics együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 19:30 kezdődik. A pontos idő 16:16.
9: Időjárás.
0: A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
9: Reklám.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
12: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
14: Szakástippek majálisra. A Panorádió mellett gyorsabban sül a hús. Panorádió.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25. Rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup központ Szabadka, Bajnát utca 21.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Anyák napjára idén ajándékozz igazi feltöltődést. Ledd meg édesanyádat egy pihentető fürdőélménnyel a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben. Most 25%-os kedvezménnyel vásárolhatsz felnőtt napi jegyet, kizárólag a webshopban a MOM25 kuponkóddal. Érvényes április 24-e és május 4-e között. Kényeztetés, pihenés, élmény. Mert anya megérdemli. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Az édesanyák szolgálatában.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szakástippek majálisra. A Panorádió mellett gyorsabban sül a hús. Panorádió.

0: Műsorajánló.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
1: Éjféltől pedig.
6: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
7: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Presszó. A Panon Rádió Lifestyle magazinja.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannonrádió, a te hangod.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Lakástippek majálisra. A Panorádió mellett gyorsabban sül a hús. Panorádió.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Kertben, erdőben, víz mellett, baráti társaságban, sütögetés közben és majáliskor is. Anna Rádió.

0: csillaghullás mixek a 90-es évektől napjainkig. Csak a Panna Rádióban.
1: Csak a Panna Rádióban.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's party time!
4: Dance to the music!
2: It's time to go back in time.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
12: Csillaghullás mixek a 90-es évektől napjainkig. Csak a Panorama.

0: Műsorajánló.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you are listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
6: Éjféltől pedig
7: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
8: Csillaghullás mixek a 90-es évektől napjainkig. Csak a Pannon Rádióban.
1: Csak a Pannon.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsics Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállaláérő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Fagykárokat okozott több helyen Vajdaságban a május 1-i fagy. Tegnap reggelre több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcsfák termése és a szőlő is Horgos határában. Az időjárási szélsőség nem egyenletesen jelentkezett. Van olyan terület, amelyen egyáltalán nem volt fagy, de olyan termelő is akad, akinek teljesen elfagyott a szőlőültetvénye. A mezőgazdászok szerint május 25-éig, Orbán napjáig sajnos még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és gyümölcsösben. Ismét tízezrek ünnepeltek a Palicsi Majálison. A Palics Park Kft.-től kapott adatok szerint tegnap 18 óráig 45 ezer ember kereste fel a közkedvelt rendezvényt. Ez a szám az este folytatásában tovább emelkedett. A szervezők még a mai napra és holnapra is tömegeket várnak. A kirakodóvásár és a Vidámpark is egész hétvégén nyitva tart. Az árak magasabbak, mint tavaly. A Piaszkavica például 500 dinártól indul. A Vidámpark attrakcióinak többségén való részvétel pedig 500 dinárba kerül. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a szabadkai állomás bejáratánál, a Naumovitjevo felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező mána szállítmányt a megengedettnél magasabb kadmium tartalom miatt, közölte az Európai Bizottság. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek. Kilogrammonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja.
4: 91.5. A jó választás.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsics Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállalá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Milos Crnyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található. Check it out.

0: találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Miloš-Crnjanski és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkity utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Miloš-Crnjanski és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkity utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállalá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, a Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannonrádió.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsics Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovic speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállaláérő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkity utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Miloszcz-Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Rexor Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.